0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: Hello, Charlie Brown.
3: Mi a Charlie Brown!

0: A 80-as.
1: A 90-es évek.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Hey!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high,
1: and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenét.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Bitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronz térdű repecsalkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, mucsát!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

The Rednecks. Shocker.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene.

Hello, Bello! Kedves Bitangyó Rádió hallgatók, egy ilyen jó zenét nem szabad félbe szakítani, én úgy vagyok ezzel. Remélem nem bántátok, Mary Blunt hallhattátok. Ez itt bizony a lazulási velem. 1500-al, ugye? Hát kérem szépen, péntek van, ugye? Kis szombat, 2026, augusztus 21. Várok mindenkit ide a Bitangyó Rádió chat falára, ami úgy szól, hogy Bitang. Kötőjel jó, kötőjel radio.com. Gyertek, gyertek!

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello-bello, kedves Bitangyú Rádió hallgatók, Lady Gaga legújabb zenét hallhattátok, méghozzá Sean Paul és David Guetta kíséretében. Crow My Simba a dal címe. Hát remélem mindenki szimbás, vagy nem szimbás, ugye? Elég álomosító az idő, 32 fokban jelenleg, és augusztus 21, ugye? Remélem mindenki túlélte a tegnapi napot. Én jelentem, túléltem. Vagy mégsem, hát nem tudom. Minden esetre egész a pálmos vagyok, remélem ezzel nem vagyok egyedül, és hát felébredünk ezekre a jó kis zenékre, mert elvégre, ugye lazulunk ezerre, lazulási zenéket hoztam, csupa-csupa külföldi új zenéket, és remélem mindenki kedvét leli majd bennük, úgymond. Üdvözöllek, kedves Csámpás Rozi, itt a Bitangyú Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és itt van két robotunk, az előbb itt volt még Kata is, aztán elment, Kinga is itt volt, és azt hiszem Mázi is. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol itt vannak 42-en Mr. Big, Zolka, Iron Ella, Little Evil Devil, Redjox, aztán Ashley, Greg, Hoci, Jocó, Listerin Lady, Maxi, Madame Párduc, Spancica, Star, Szila, és még sokan mások, nagy puszi nektek, és hát kellemes lazulást mindenkinek, már csak azért is, mert ugye itt a hétvége jön, érkezik Redjox legújabb dala, a Bogotá a dal címe, aztán érkezik DJ Jerry, és ott van egy jó kis Hands Up cover remix-el itt a Bitangyú Rádióban.

Hey ho, halli ho, hát nagyon rég hallottuk ezt a dalocskát. Üdvözöllek, kedves Pista 67, bizony kellemes péntek délután kívánok neked is, és azoknak is, akik éppen mennek a melóba, vagy éppen jönnek hazafele, ugye, nem mindegy, hogy itt ki vagy, vitt ki. Hát kedves Csámpás Rozi csak lop egész délután tőlem, hát hajrá, hajrá, nyugodtan. Kérem szépen, lopja tőlem a gifeket itt a Bitangyó Rádió chat falán. Gyertek, várok mindenkit ide hozzánk. Ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Aztán hallhatóak vagyunk a redzonechat.hu oldalon, a www.portboletten.hu oldalon, és a heavenface.com oldalon. Jön Emilia van der Leyen, Burning Fuse, aztán egy kis másféle zene. Tony Braxton és Lied Maria Carey egy 2026-os jó kis zenével. Figyelj,

hatalmas nagy puszi, Meli 1, Little Evil Devil Iron Ella és Spancica, és még ki van itt, Meli 1, Edina 28, Hosszú Puska Mac, és a többiek.

Remélem, ma mindenkinek nagyon szép délutána van. Jelenleg 33 fok van itt Kőbányán. Izzad a zsír!

0: Sometimes the hardest truth is realizing the love you held on to was never real to begin with, and letting go is the first step toward healing.
1: Ha jól látom, megyesek figyelnek. Szóval nagyon jól sikerült ez a zene, én azt gondolom.

0: and the truth that set me free. De szerintem hozok egy meglepetést nektek. A dal címe Műanyag Lány, az előadó Szilla. Figyelj, Szilla! Dave Torrento remixét fogom hozni.
1: Even the ones that didn't deserve belief. And now I see it clearly.

Hey ho, hali ho, hát kérem szépen, igazi jó kis magyar kemény zenét hallhattatok Szilla előadásában. Szillát megtaláljátok a YouTube-on is, és hát gondoltam megleplek vele benneteket, még az ő zenét nem hoztam, pedig van, úgyhogy elég jól nyomja a csajszi, nem árt kicsit felfedezni már zenei stílust, illetve zenészeket, pláne magyarokat, ugye? Hát kérem szépen, a mai napon, a mai menü a következő, 18 órától 20 óráig érkezik, Pinocchio és a péntek esti megaparty, 20 órától 22 óráig Wolf és a Jam című műsora, tartsatok a fiúkkal majd este, élő műsor egészen este 10 óráig itt a Bitangio Rádióban. Ami érkezik, jön Leonidas-tól az Euphoria, bizony, aztán Madonna Forbidden Love, és még egy csomóféle meglepetés itt a mai napon tőlem nektek.

Ez a Bitangyó Rádió. Do you feel the shift? Perfect.

Meglepetés számotokra, kedves hallgatók! Jön, érkezik Emma Collins, Why You Leave Me a dal címe, fogadjátok sok szeretettel!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hát kérem szépen Emma Collinsot hallhattátok. The Way You Love Me a dal címe, és hát majd fogom hozni, majd ígérem, méghozzá hétfőn is, ha gondoljátok, ugye, mert akkor szokott lenni a rock villám. Na de az hozzi el, hogy 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio, és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf, és a Jam című műsora. Tartsatok velünk itt este 10 óráig élő műsor a Bitangyó Rádióban. Érkezik Faithless, Answer Red remixe, We Come On a dal címe, aztán érkezik Lips is, Cinderella, figyelj fülöj! Egy kis progresszív trance.

elég rusz kis beütése van a zenének, én azt gondolom. Mit gondoltok róla? Hát csak a tangó harmonikáról jutott eszembe, csak úgy. De nem rossz, én azt gondolom.

De hamarosan hozok tőlük még egy zenét, mit szóltok hozzá? Minden esetre érkezik a Mary Blaine, Don't Stop Me, egy Dark House zene, jó lesz!

Hatalmas hang szólt az előbb Mike Bennett. Hát figyelj, fülej, mert hogy érkeznek olyan zenék, amiket még nagyon régen hallottunk, és fel lettek újítva, úgymond. Alphaville érkezik Big Japannal, aztán Leonidas, egy új együttes, egy új zene, Kiss is Back címmel itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej, ez itt a Lazulási Szillel.

Esküszöm nektek, a Biki Csunáj pasia híresebb lett, mint ez a dal, ez a szám. Mert hogy minden évben meg van emlegetve szerencsétlen, hát ugye nagy show csinált a Biki Csunáj című zenéjével. Hát ugye nagyon sok rajongója is lett. És hát nyilván erről a zenéről eszembe is jutott a feje, ahogy énekelte. Na de hát vannak ilyenek.

nálam már Pamela Ewing is táncol a Heaven-ön. Bizony a Dallasból Pamela Ewing rapja. Nem sokára érkezik egy különleges felvétel számotokra és számomra is. Az előadó Bruce Springsteen és Bonnie Tyler Voice of an Angel című zenét hozom. Bizony Eriko eltaláltad.

Mondtam már, hogy szeretem azokat az embereket, akik ugye nagyon nagy az egójuk, illetve az önfigurázás, hogyha nem, én már nem tudom, hogy mondják, mindegy. For control. Nagy az önbizalom. Kell az önbizalom a mai világban, én azt gondolom. Never back. Főleg mostanában. Engem már képzeletbe bevágtak a Balatonba az előbb, ugye? Mázli? Hát megnyugtatlak, kedves Mázli, tudok úszni, úgyhogy nem okoztál nagy meglepetést. A Balaton nekem csak labor, én nem is vagyok oda érte, úgyhogy hát nos. Na figyelj, jön a zene!

Hamarosan jön egy jó kis ébresztő számotokra, kedves hallgatók. Ébredjetek, ébredjetek! Shadow Frequency a zene címe, ami majd fog érkezni, és meg fogtok lepődni. Hello, Beló, Sós 29!

0: Remélem mindenki felkészült, aki nem, az így járt.
1: Low frequency pulse. Cinematic drone. Frequency awakening. Dark energy building. 3, 2, 1.

De az biztos, hogy 18-tól 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti meg a parti. Tartsatok velünk, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és Jam című műsora. Tartsatok majd vele!

Hamarosan érkezik Pinokio és a péntek estén meg a parti 18 órától 20 óráig, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Jam című műsora, tartsatok velünk, és jön Era, The Fallen King a dal címe.

El is jött az utolsó nótám nektek, kedves hallgatók, velem hétfőn este 8 órától rockvillámozhattak, úgyhogy várok mindenki csak szeretettel hétfő este 8 órától, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a péntek esti megapartia, aztán Wolf és a Jam című műsora, úgyhogy tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban, és bizony-bizony mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Szilvoltam, hello, bello, egy kis depes mód itt a végére. Szilvoltam, sziasztok!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemikából faradták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem,

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Michelovac, szép a ruhát, szép a lovac. Michel hozott mondszáres, mi vajon a szíve?
6: Terve.
7: Mi szél hozott mondszerre, mi légyen a szíved terve? Te kis papejú, papejú, te kis papejú, papejú.

Pitang jó rádió. Kettő de Russzon a hat. Az hat egyébként az idegekre rendesen. Szóval kettő de Russzon a hat. Augusztus 21-e van péntek, és a persze péntek 18 órakor Krenzifon útjára indul a péntek esti mega party. Egy kézi által beszerzett felvétel a műsor elején. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. No, de majd belekezdenünk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenévalagatást, kérem szépen Szil kolléganőnek, kedves Szili, köszön fantasztikus muzsikákat, jó pianést, és persze jó hétvégét nektek, találkozunk hétfőn, hiszen hétfőn, ismét ugye kettel leszünk Szillel, hiszen a hétfő, akkor ugye Szil 20 órától és a Rockvillám a Bitangi Rádióban. Bum, bum! Come on! Kezdődjük a műsor, amelyet bizony nem sárgul a fűsor. Bum, bum. DJ Krisi, ugye elvileg. Meg az a teleadó néve. Ugye, mint utólag kiderült, egy mesterséges intelligencia által generált zenéről van szó. Itt tart a világkerem szépen 2026-ban. Már nem kell dobos, nem kell gitáros, nem kell énekes. Kell egy jó erős gép, egy jó program hozzá. És íme itt a dance music.

Azt mondja, azzal szokta feljönni mindig. Feljönni, vagy pedig feltörni, persze nem mindegy. Hát gondolkodom, meg kell hallgatni, mivel szoktam kezdeni. Kislányos zene. Szóval egy mesterséges intelligencia, kérem szépen egy jó gép. Nem kell hangszer, semmi nuku. Tud kezelni a programot. Legyél kreatív. És íme itt a végeredmény. Bum, bum. This is the Bitangio Radio Station.

Irány a paradicsom. És annak a meghódítása. Bitangy Rádióban akkor most szépen beszélek. Így megjött Kézi. A dal tulajdonosa. Egy jól ismert fantasztikus Vangelis muzsika egyébként. Annak egy átirata. A paradicsom meghódítása. Köszi, druzám!

A csapat a Trendstopperra, kérem szépen. A neve ez még ott ugye Trends verzióban. Ő ismert a Vangelis muzsika, tehát a Queen Quest of Paradise.

Egy imádás felvétel egyébként. Mármint a Van Grace-féle feldolgozás. Illetve maga a Van Grace-féle változat. Kings of Paradise. 1492. Transupera. Egy kis kultúra. A Bitangyó Rádióban.

Egy fantasztikus Vangelis muzsika egyébként. Újra gondolva, a Bitangyó Rádióban. Egy rádióhatárok nélkül. Benne a péntek este meg a parti, ugye minden pénteken 18-ra egészen 20 óráig. Egy megújult weboldal. Gyere nézd föl, te is hozzánk, látogass el hozzánk, légy a vendégünk. Szívesen látunk minden. Érdeklődőt. Illetve a menüpont végén van egy chat fülecske. Arra rákatint, hogy lehet bejutni a chat falunkra. Aki arra érdemes egyébként, mondanom sem kell. Mert bizony a héten is kiderült, hogy bizony-bizony vannak olyan emberek, akik igazából erre nem érdemesek egyébként. Szóval a Trans Opera és a Request of Paradise. Vangelis után tehát szabadon. A Trans Opera. Na figyelj, kedves kézikolega, megyünk Kanadába.

Egy duó, aminek az vegyes páros egyébként. 83-ban debütáltak egy fantasztikus megaslágerrel, amely bizony meglász az egész világot. Nem volt más az a felvétel, mint a Living on Video, vagyis videóban élek, hogy énekelt a Transex. I'm Yours Tonight. Ez a Transex felvétele.

Tudod, hogy te vannak trollok. Az is persze lehet csinálni persze értelmesen. És vannak az irigyek.

azt a terem búráját. Ilyen lukas lakásban nem lehet tekeret fogni. Ehhez bizony kell egy jó házi macska.

0: egy duó Kanadából, tehát az a Transex. I'm yours tonight, az a felvétel címe. Na, akkor szépen csapjunk a lovak közé, mert ehhez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Ride on time. Időre fel. Ride on time. Bitangyó Rádió.

fantasztikus Sergio remix, kérem szépen. Tune Up! És a Dance Tech.

korlátokat én is változtam. Megfogadtam, hogy idén nem fogok vedelni, csak inni. Na, hölgyeim és uraim, akkor ez a Bitangyó Rádió. Nézzük róla, a chatfalu mi újság. Egyelőre egy álmos, viszonylag csendes chatfal fogad. Ahol ugye velünk van két kiváló kollégám, Kézi, illetve Röni valahol a háttérben. Itt a két robotunk, ugye Bobby és R2D2. Itt van Csámpásról, itt van Kata, aki állítólag maga szerint is változott. Hát egy mihez képest? 20-ához képest, hiszen ma már 21-e van. Itt van a Mázli, és itt van kicsi Mázli lány is a háttérben. Itt van a háttérben Pista 67. Itt van az egerek réme, kérem szépen, vagy a macskák réme. Szürke kis egér. Kükre az én kedvesem, egyetlenem, édesem, Zorkám. Hát, egy csókollak. Hát Mázli, az a legveszélyesebb, tudod? Bort iszik és vizet prédikál.

igazán kellemes dallamvilág. Ride on Time. Egy fantasztikus Sergio remixben. Ívedem a csávon munkásságát egyébként.

beatonyourradio.com. Érkezik benne a Systems in Blue, és íme itt van a Szerelem Fáj a Beatonyour Rádióban. Hát tessék jól meglocsolni. Tree of Love, Systems in Blue.

0: Nur noch zwei Schritte, bis ich sie spüre. Doch hey, was ist das? Diese Frau geht an mir einfach vorbei.
1: Udo Wenders, sehr Udo.
0: Ich dreh mich um.
1: Amada mio, amore mio. Igazi klasszikus a Bütöngő Rádióban. Ez itt a péntek esti megaparti. Egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd, kérem szépen. Mi meglepetésre, vagy nem meglepetésre, kérem szépen, érkezik Wolfi. És a Jam.

Once upon a time, egyszer volt, hol nem volt, az Operences tengeren is túl, kérem szépen, sőt, még azon is túl, volt egy rádió, úgy hívták, hogy Bitangyó Rádió.

Hát azért kamu. Hogy gyűjtsék a lájkokat. Azt semmire. Édesem, hol vagy? Hát a Katarádió arról szól a zenéről.

Aki a zenét szereti, rossz ember nem lett, tartja a mondása. Hiszen tudjuk, a muzsikusnak, áj, kisegér, adj egy szeret sajtot nekem is legalább. Szóval, hogy tudjuk, hogy a muzsikusnak dalban van a lelke, az egész világ szíve dobog benne.

Látod, kisegér, nem figyeltél rám. És félreértett, mondok ám az. Viszkász vagy viszkit? Vagy éppen ki viszki? Hát, Kata, Duma az van.

Szakrán szépen Inna és a jamaikai születési Sean Porcia felvétel az Appa Bitangyó Rádióban. Hát akkor föl és le, föl és le. Up and down. Minari és Márnik. Figyelj kézzel, mert megvezetlek ám. Márnik és a

Na se baj, Kata, negyedik húszorától a Wolfi Rajongói Klub fő rajongottja, kérem szépen, Wolfi. Húszorától Jam a Bitangi Rádióban. The best music. Ez nagy kedvencem. Nem bírtam mellette elmenni. Fancy. Come on. Na figyelj, Kata! Gyere sorba te is! Amikor a bolondok sírnak. Ja nem, amikor a bohócok sírnak. Basszus! When clowns cry. Places, lots of faces, many dark fancy replaces, felt the gladness, heard the madness, see it in my eyes, they're filled with sadness, pain inside me, then clothes cry, gotta move on so I can't divide me, I feel so alone, the best music, hide my face.

0: És persze a háttérben az én legszebbik menyem Katica is hallgatja a Dumát. Fancy! Yeah!
1: No tears, no fear.
0: No tears. Hát nincsenek könnyek, nincsen bánat, csak vidámság, mert ez a Pitangyó Rádió.
2: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Amikor a boholcok sírnak. Mert itt mindenki hülye.

Nagy kedvencem, Fancy Hermes játszó korongján. Van Clowns, Crying, a bohócok sírnak. Ez a felvétel címe, úgyhogy sajnos ez a lemez, illetve ez a felvétel nem jelent. Nagy kedvencem, Fancy Hermes játszó korongján.

Kettővi című nótának a háttérlekes nője volt egyébként. Onnan debütált kerül szépen a színpadra. Jött a szóló karrier. Samira. Ben. I look into your eyes.

nem, Mászli barátom rosszul látod, itt nincsen moderátor. Itt van műsorvezető, akinek van moderátori rangja. Abban az esetben, hogyha éppen az adás alatt valaki nem tudom, hogyan kell viselkedni, akkor bizony ő neki van rá lehetősége és módja ezeket különbözőképpen szankcionálni. Van a némítás, van a tiltás, aztán van a kirúgás, órára, percre, napra, évre. De csak úgy nem rúgdosunk ki senkit sem. De ezt mindig egyébként az adott műsorvezető dönti el a saját műsor alatt, hogy éppenséggel kit, hogy moderál, éppen kell moderálni, hogy éppen tudja kezelni a dolgot, vagy éppen nem tudja kezelni a dolgot. Szóval ez egy összetett dolog. Főleg a mai világban, ugye rengeteg ugye online rádió létezik, mindenki mindent megtesz a hallgatókért, bár már ugye tartják a mondásban. Én persze nem igaz. Én tudok elengedni a hallgatót egyébként. Nem szívesen teszem az igazat megvalva, de ha kell, és arra érdemes, és kivívta ezt a tekintet, akkor bizony el kell engedni. Igen, Kata, mert te néha sok vagy. Vagy mindig sok vagy. Mondtam már neked többször is, hogy bizony-bizony sokszor több egy csendes háttérhallgató. De magára felhívó, figyelmet felhívó hallgató.

Egyébként az igazat meg a kedves Mázli barátom, nem igazán volt még egyébként a rádióban olyan, hogy valakit sűrűn kellett egyébként rendre utasítani. Jó, most Katát leszámítva igazából olyan, amilyen. De őt leszámítva igazából nem volt igazából kirívó eset a Bütnök rádió történetében. Persze mindig volt egy-egy trollkodó, vagy inkább mondjuk, hogy egy irigy ember. Akik persze ezen viselik el, az egy rádió több éven keresztül működő képes, és ne hagyj Isten, még van neki műsorvezetője is egyébként. Nekünk ugye azért lekapom, kérem szépen, hiszen van egy állandó műsorvezetői gárdánk. Azért az estőrákat hál' Istennek leszoktuk ugye fedni.

16-tól 22-ig, 20-ig. Persze, hogy mindig vannak ugye hiányzók. Ugye most a héten visszatért már ugye többek között, ugye már egy jetski is. És bizony-bizony, ugye vannak azért még ugye távomaradók, ugye ilyen például, akit ugye hiányolok, például ugye Mucsa barátom, az ugye, aki majd ugye remélem majd télen, ugye amikor már nem lesz annyi munka ugye kint szabadtéren, hogy akkor majd szintén majd be fog szorulni a rádióba, és ismételten lehet majd ott hallgatni, mint adásolót. Illetve ugye hiányzik, ugye Retro Jani barátom is hiányzik, Retro kollega. Ugye most éppen kiesett a tök szár, ugye egy haláleset kapcsaként. De őt persze, hogy várjuk majd vissza, szombat esténként. Szóval tudjunk szép számú, igazából úgy, csak ugye rából mindig valami oknál fogva valaki mindig hiányzik. Vagy betegsége. Vagy munka. Ugye ez a műsorvezetői dolog igazából egy önálló szabadidős tevékenység. Mindenki saját szabadidőjét áldozza fel arra, hogy itt töltse az idejét ugye veletek. Kinek ugye ez több, kinek ugye ez kevesebb idejébe tellik. Egy Mariah Carey dal közben a háttérben már. Ez a Next Generation és a Without You.

azért mindig vannak, hál' Istennek, ugye újabb és újabb emberek, ugye bár egyébként igazából már az online világban elég kevés az olyan ember, akit igazából lehet használni egyébként rádiózásra. Sok a vándormadar, aki igazából jön és megy, nem találja a helyét sehol sem. Ugye most is várunk ugye embereket. Ugye van kettős ugye Talonban, akik ugye remélhetőleg hamarosan meg fognak meg mutatkozni egyébként a közönség előtt is. Na, nekem be lehet szólni, én azt bírom.

Egy jól ismert Mariah Carey muzsika, kérem szépen, hogy ez a Without You, és ez ott a Next Generation, és a jövő generáció, kérem szépen, amely bizony itt van már a nyakunkon. Út a szívemhez, ugye, igaz édesem, Way to your heart, itangyoradio.com. És érkezik 20 órától már Wolfie és a Jazz.

Kérem szépen, most már megtalálta a jelszavát, így be tudod lépni a bitongirádó csetfalára. Hát, hello, anyjuk! Igen, kicsikor emlékszem. Voltam én már diszidenstől kezdve, minden is voltam, igen. Na, hogy ne figyelnék, kedves Drusán. Szóval kedves maskorra, hello, hello, üdv Joe papának! Időjárás jelentés, nyírmadocsán, kerem szépen. Süt a nap és havazik, gondolom.

Hát most, ha éppen most ott tennél vele, hiszen akkor el tud indulni, kérem szépen, a Paksi erőmű is, ha bemennél a Dunába, hogy itt megemelkedne a vízszint. Jót tennél az országnak ebben, kedves Maskura.

Nagyon szépen bitangyoradio.com, benne a Fafajú Pinocchio egészen 20-szor, aztán érkezik majd folytatjuk ugye Wolfi és a Jam. Itt ugye elcsorta a rajban vagy Jamjét a Spice-ból, azt keverte be nektek, kérem szépen a ma estére. No, mázdja neked a maskarától, puszi van, akkor neked annyi.

0: a szívedhez, kérem szépen, bitongyaradio.com, way to your heart. Mirko híres a Bitongya Rádióban. Hát gyerekek, és szépen összejöttünk most már. Gyűl az éjjé vad, azt is mondhatnám. A farkas szakra szerintem. Szerintem egységben az erőt tartja a mondás, bitongyaradio.com. Hát akkor Béleim, nincs más hátra, mint hogy toljuk arrébb a kocsmát.
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakken, kell!
0: Na gyerünk, Béleim, toljátok, toljátok, ne sumálkodjatok!
2: Megálljunk, Béleim!
0: Megállunk, először ki kell jelölni, hogy meddig toljuk a kocsmát! Gyere, kis egér! Tedd ide a farkad! Addig toljuk.
2: Ez a jel!
0: Idáig kell tóni!
2: Na most Béláim!
0: Nyomjuk! Te is nyomod? Én is nyomom.
2: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
0: Álljunk meg!
2: Rátoltuk a kabát!
0: Basszus!
2: Rátoltuk! Túltoltuk!
0: Basszus, Kézi!
2: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk!
0: Hát ez a rátóti, kérem szépen. Lirány, Svédország! Hey, type!

Ugye sok erőslegény, ugye? Megjöttek, azt egyből rátúltuk, aztán túltoltuk. Nesze neked. Édesem úgy tolta, csak úgy porzott. Kata, nyugodj le, attól lenyugszol.

hát a december kicsit arrébb van maskra, de hát mindegy, jobb előbb, mint később, igaz, tartja a mondás. Hey, type! Amikor becsukod a szemed, gondolj a Bitangyó rádióra. When I close my eyes, hey, type! Beaten on a Haydn!

Egyre vigyázz, most, hogy mit húzogatsz és kinek húzogatod. Kata, állj le, most már én fogok neked szólni, jó? Állj le! Engedd el a témát!

Hát merre van Joe papa? Ő is tudta, remélem rendesen. Azért tudtuk rá a kabátra. Még csak a kabátra tudtuk volna rá.

A kis téglagyáros, mi? Kéz, jó ez a verzió. Persze, ebben is benne van Sergio keze.

Spiedor Sagay Type. Nana Haydin és a felvétel When I Close My Eyes. Ez a péntek este meg a parti egészen 20 óráig. Szóval Béláim, hű basszus! Hát a Pinocchio, de tyúkeszed van!

Hát kérem szépen, nagyot hibáztam a műsor elején, ezt most pedig be kell bizony, hogy pótoljam. Hogy akarok, hogy ez a Műtangi Rádió, benne ugye a falfejű, falfejű Pinocchio, és ugye meg, hogy magamat kövezzem. Na ez ott a kövezés.

0: a munkátolunk.
1: Szóval gyerekek, ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Itt a lényeg, hát ne felejtsd.

0: ne felejtsen elszólni. Vagyunk rá ketten, csak az édesem. Hello, Béla vagyok. Hát te is, én is. Ennyi Béla egy rakáson. Hello, Béla vagyok.
1: Kőványán dolgozom.
0: Gyót is átnevezzük Bélára. Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát majdnem kimaradt a műsorban ez a fantasztikus felvétel.
1: Dolgozzon a fene!
0: Inkább!
1: A kocsmába megyek!
0: Hát uraim, mi rány a kocsma?
1: Hello.
0: Ja, basszus, arrébb toltuk.
1: Kőványán dolgozom!
0: Hát akkor is, hát arrébb toltuk. Azért jó nép, ilyenkor is megtalálják, kérem szépen a kocsmát.
1: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Ne felejtsen el szólni.
0: Ugye Kézi? Nem tudtam volna aludni szerintem éjszaka. Hello! Ho-ho! Hát Béláim, hát hello! Béla vagyok. Na, hát kőbányán ugye dolgozom, nem éppen kőt fejtek, de bizony nem is vagyok Béla.
2: Signore e signori ragazzi, vi presento una nuova versione di Volare.
0: Hát íme egy olasz csíkok, nem szépen a Bitangyó rádióban.
2: Volare!
0: Aki nem Pinocchio.

Képzeletkezés kizimaradt, hogy amikor ez a nóta kimaradt van, akkor hogy tudtál volna aludni éjszaka? Ennélkül nincsen péntek este meg a parti. Francesco Napoli. Jó ropogós. Volare cantare.

kis vidám műsor. A késő este még dolgozóknak, kérem szépen a Műtangyó Rádióban. Erre jár a kefe, kérem szépen, föl, föl.

0: Hát köszönöm szépen, hogy egy igazi fantasztikus szürke kisegér egyébként volt, ugye egészen addig ugye meg nem énekelte ugye a Balla című slágerét, köszönöm szépen, hogy ő volt Francesco Napoli, és a felvétel itt a Volare Cantare a Pitangó Rádióban.
1: You ready?
2: You're kidding, right?
0: Egy rádió, határok nélkül.
3: Egy örö, egy boldottán. Egy öröti boldottán.
0: Ugye közben a háttérben, mert ugye hangolnak a zenészek, és szénekedik 20-szorától Wolfi. És a Jam.

Na, kérdezem, hogy ez a péntek este meg a part egészen lúszrak, aztán érkezik majd a Wolf és a Jam a Bitangeredő műsorában. És persze kifejezettem az előbb ugye a névsorom ugye Valess kapitányt is, aki most betegség át, hogy van távol a rádiótól. Reméljük hamarosan visszatér a rádióba. bitangyoradio.com benned át ugye a péntek estén meg a parti. Amiről bizony mindig lemarad, mert aki bizony lemarad, az bizony kimarad egy jó műsorból. Hát gyere! Touching the night! Ezúttal a Mark Ashley.

0: No, kérem szépen, szóval szeretném eloszlatni a tévhitet igazából, ami a chatfalon folyik képességgel társalgás, hogy a Wolfi egy veszélyes ember. Szóval, mint tudjuk, hogy igazából a Wolf, bár maga a farkas, ugye, az nem veszélyes, hiszen van nála sokkal veszélyesebb is, mint a Wolf.
1: Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A farkas azt hitte, kicsi...
0: Nesze farkas.
1: Csípte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlán, bocsánatot kertéssel somfordált. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fenek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Szóval, kedves akkor egy itt a farkasról. Nem bánt, az csak megkóstol. Mert én tudjuk és kiderült, hogy a nyúl a legerősebb állat. Amíg a agyon nem csapták.

Egy úri ember, aki bizony-bizony elég sűrű megfordult a Modern Talking stúdióban annak idején, hiszen ő több felvetésre szerepelt. Ő Márkös Lé és a felvétel ezúttal jól ismert, hogy Joy Muzsika, a Touch by Touch, érintésről érintésre a Műtöngi Rádióban, tehát a Márkös Lé. Ugye a héten búcsúztunk egy fantasztikus énekesnőtől. Emlékezzünk meg az ő nótájával, ezúttal persze más tolmácsolásában. Akitől búcsúztunk, persze nem volt más.

Bonnie Tyler. Érkezik, hogy egyik fantasztikus dal a Bitangi Rádióban. Nicky French. Fantasztikus Bonnie Tyler dallal.

Ugye közben megjelent a chat, valamára a következő kettőre műsor a házigazdája, kérem szépen Wolfi. És a 4. kuszorától Wolfi és a Jam Bütöngi Rádióban.

Egyszerre volt, hol nem volt, az operenszeres tengeren is túl, kérem szépen, ott az üvegfarkú kismalac is csak túl, sőt, még azon is túl, volt egy bitang jó rádió. Gyere, és tudd meg a mese végét.

Total Eclipse of Heart, a Bitang Rádióban, tehát egy fantasztikus Bonnie Tyler dallal búcsúzunk a hölgytől, hiszen ugye felvett volt a temetése neki. Egy fantasztikus hang, nem ennyi slágert adott nekünk, kérem szépen a 80-as években.

szintén megújult weboldal, kérem szépen, pár perc a cím változatlan, mitangyoradio.com. Gyere és nézz körül, te is, és meg ez a hírek közül. És persze mindenkit vár a podcast menüpontunk, amelyben bizony rengeteg régebbi felvétel hallgatható, visszakérem szépen.

Tartom szépen, hogy holnap, vagyis szombaton ismét nyit a bazár, kérem szépen délbe, vagyis 12 órakor érkezik majd az adatok, hogy MC Csaba és a Music Mix Box című műsora. Őt követi majd 14 órától, kérem szépen a Mókuska és a Minden, ami zene. És egy őt követi majd 16 órától Gébelen. Vitangyoradio.com. Az alap déltől MC Csaba, 14 órától Mókuska, 16 óra pedig Gébelen. Vitangyoradio műsorában Tornero, egy örök klasszikus, kérem szépen, Santa California.

hogy közben lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre, hiszen hogy érkezik majd 20 órától Wolfi, és az nagymama által elcsent Jemmel, kérem szépen,

Hagyjuk az örökszó az Evergreen. Egy dal, mely persze mindenféle formában megállja a helyét, kérem szépen még napjainkban is. Ai Santa California énekelte a dalt 79-ben, Tornero címmel.

Hát igen, remélem, hogy lassan, de biztosan, hogy kimegyünk ugye ebből a nagy hőségből, és ugye elkezd enyülni az időjárás. Hát persze még nem mondanak azért.

0: Let it go, let it go, let it snow. Ez a Bitangyó Rádió. Hogy én már várom a havat.
1: Let it go, let it go.
0: Bitangyó Rádió.
1: Hold it back anymore.
0: Frozen.
1: Let it go.

www.hittangyoradio.com. Benne a péntek este meg a part egészen 20 óráig. Azt, hogy érkezik majd a Wolfi és a Jam a Bitangy Rádióban. Let it go. Five Frozen.

Ugye ez egy Beast in Black-féle felvétel. A Blind and Frozen, amely bizony-bizony nekem megvan ugye lemezen. Kedvesem Zorka jó voltából. Amely talán idén dedikálva is lesz. Hiszen Gázsi barátommal megyünk majd a koncertre, talán jól emlékszem novemberben. Én kérem szépen rock koncertre. Azt nem ideges úristenit. Beast in Black!

Ez a Bitang Jó Rádió. És köszönöm szépen, mielőtt bárki is, mondom, még mielőtt bárki is. Kételkedni mert volna abban, hogy ma ez a nóta felcsendről a Bitang Jó Rádióban. Szeretném elosztatni a kételyeket. Offenbach!

Egyébként van a háttérben egy készülő műsorom, méghozzá videóban, amit egyelőre még csak hogy a Zorka tud, meg én. Tehát készülő filmben van egy műsor, 2 órában videóban egyébként. Offenbach, Overdrive.

gonna feel the love. Hölgyeim és uraim, ez volt mára a péntek este meg a parti. Én köszönöm szépen, mindenki megtisztelő és egyben kitöltött a figyelmet, mert 2 órában érkezik 20 órától Wolfi és a Jam. Nem akad maskora sehol sem. This is a journey into the past. Szóval, hogy és maradunk még mindig Angliában. Back in the UK. Close your eyes and join the trip. It's a 61 éves HP Baxter és csapata a Scooter. Somewhere in England. Somewhere in England, vagyis valahol Angliában járunk. Scooter, back in the UK.

Szóval, hogy is... Szóval, hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és egyben egy kitüntető figyelmet meg 2 órában. Ez volt mára. És a hétre a Fafajú Pinokkió műsor, hogy ez volt ugye mára a péntek este meg a parti. Én búcsúzom, de érkezik hozzátok 20-órától Wolf és a Jam. További szép estét! Jó rádiózást!

0: és a Jam.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: További szép estét, sziasztok!

Én halkan becsukom az ajtót magam mögött. És érkezik Wolf. És a csepp. Hörgés nélkül. Önök ez itt Tóth Wolf Attila.

1986, we're still on the case. Holy!

0: Megtaláltam! Ez az ön frekvencia. Ez a Bitag Jó Rádió.
1: Gyömmelgetünk, maskura meg agyon dolgozza magát? Hát hogy van ez?
2: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

Bitang jó pumpálósan jó estét kívánok mindenkinek, remélem élveztétek ezt a 2 órát Xillel, illetve utána Pinókióval a másik 2 órát, és remélem, hogy ezt a 2 így fogjátok élni, mi most várátok, mert most aztán pumpálni fogjuk a rekord rendesen. Köszönöm szépen Pinókiónak, illetve előttek Xillnek a saját műsorokat, és akkor most jöhet a jam. Most mondom, hogy ha esetleg kicsit ráudunk, gondolom az sem nagy baj, de elvileg 10-ig lesz az adás, jó? És hát azt gondoltam, hogy ma hozok olyan dalokat, amik nem a megszokottak, mondjuk ez se volt az, de ezt a Sityu Recordsnak köszönhetjük, viszont lesznek olyan dolgok, amik ismerősek, de nem ebben a formában, mondjuk úgy. És lesz olyan dal is, amit mondjuk úgy, hogy Mókuska inspirált, mert ugye hallgattam tegnap az adását, miután én letettem az adást, és volt egy olyan dal, ami kicsit megmozgatta az agytekervényeimet, úgyhogy az lesz az első, és ezt Mókuskának ajánlom, akár haja, akár nem, mert felvételem az is meg fogja tudni hallgatni, mint ahogy mindenki más is, hiszen a mikrofonra majd ki lesz téve, illetve a honlapunkon a bitangyoradio.com oldalon is ott lesz, előbb vagy utóbb. Na, hát akkor, ami látok vár, tessék, mindenki fölkészüljön a legrosszabb, remélem, hogy mindenki jól érzi magát, mert megteremtették már előttem a hangulatot, és akkor nincs már dolgom, mint hogy köszöntsem azokat, akik a cseten kívül vannak, őket nem tudom felsorolni, bár nagyon gyanús, hogy a drága pici nejem biztos, hogy hallgatja, mint ahogy Kuhár András kedves barátunk is, de akik a cseten vannak, azokat név szerint tudom köszönteni legalább. Itt van még Pinókió, a főnök úr, ugye? Itt van Roni kollega, Salut, Csefácse, Pine. Aztán, hát itt van még a 2 mesterséges unintelligenciánk, ugye, Bobby és Artuditu. Itt van Csámpás Rozi, Kata, Szürke Kisegér és Zorka egyelőre, de nyugodtan tessék jönni, azért van az aranykapu, hogy csak bújjatok rajta, meg a cset is azért van nyitva, hogy lehessen beszélgetni. Na és hogy legyen miről beszélgetni, és ugye, mint említettem volt, Mókuska megihletett, akkor jöjjön Mókuskának, meg mindenki másnak is a La Cucaracha magyarul, vagyis a csótánydal a kerekmesétől. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes jam fogyasztást.

0: ¡Hey, amigo! ¡Suscribirse al canal! ¡Viva la cucarachas! ¡Vagyis iratkozzatok fel!
1: Na és azt is megmondom, hogy hova kell feliratkozni. A kívánság listára. Ugyanis, mint ahogy tegnap elmondottam vala, az a helyzet, hogy ezentúl minden vasárnap, amikor van Vidámpark, a Vidámparkban lesz egy kisike kis kívánságblokk. Ezeket a kívánságokat e-mailben lehet majd elküldeni, és a lehetőleg előre, tehát nem adás közben, hanem előre, és mindenki fejenként csak egyet. Egy héten egy személy egyet kérhet. Jó, ebbe egyezünk meg, ezt már tegnap megbeszéltük, de akkor valaki nem hallotta, akkor most mondom még egyszer, hogy ez így fog működni, jó? Egészen addig, amíg betartjuk a játékszabályokat. Na, és a lényeg az, hogy most vasárnap Nosztalgia Vidámpark lesz, úgyhogy nosztalgikus hangulatú dalokat tessék kérni, jó? Kata már kért egyet, tehát az övét már fölírtam, de a többieknek is nyitva van a lehetőség. Mindjárt mutatom azt is, hogy hova kell írni.
2: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalát.

0: gmail.com.
1: Na, ami az előbb elhangzott, annyival kiegészítendő, hogy nincs műfaji megkötés. Tehát az a Vidám Park esetében az elhangzott stílusokon kívül is lehet kérni dalokat, jó? Úgyhogy erre az e-mail címre, amit az előbb hallottatok, nyugodtan tessék elküldeni az igényeket, és akkor már mondom, megpróbálom teljesíteni. Na most viszont akkor jöjjön valami teljesen más, megint elhagyom az agyam, de hát ez már csak ilyen, és jöjjön egy Tom Lucas féle verzióban egy nagyon körismert sláger, a Cyber gyerek.

Na akkor drága Maskula kedvéért kitettem képben is, hogy bármennyire szakadozik nálatok a net, azért remélem egy képet még meg tudsz nézni a cseten, és akkor ott van az e-mail cím. Arra az e-mail címre tessék szíves lenni nekem írni kérést, és mint mondottam volt, egy héten egy ember, egy dal. Stim? Akkor mehetünk tovább? Jó. Mert ugye péntek van és pörögni kell, és ugye a péntek az, hát nem az én napom, de most egyelőre az én napom is, mert ami nincs kapitány, addig én megpróbálom pótolni valamilyen szinten, és elgyemmelgetek, de hát a péntek az Pinocchio napja leginkább, meg Szillé természetesen, de ettől függetlenül most jöjjön az Animal Cannibals és Somló Tamás közös híres dal, a péntek az én napom, ezúttal egy VJ Pixel féle változatban, majd, hát az is tény, hogy vége van már a hétnek. És mindig örülünk annak a legközelebb a péntek, úgyhogy jöhet a Carpe Diem és Papos DJ közös felvétele. Hát Papos DJ csak kicsit megkeverte a dolgokat. Úgyhogy hajrá, péntek!

Bizony, jövő héten pénteken jam helyett italokafé lesz, és immár 23. alkalommal. Viszont, hát azt nem mondom, hogy állandó, de egy gyakori résztvevője volt eddig az italokaféknak egy úriember, aki, hát mondjuk úgy, hogy érdekes dolgokat prezentált, de nagyon nagy szakértője volt, és nagyon nagy lelkes rajongója a Modern Talking-nak. Azért kell róla a múlt időben beszélnem, mert a múlt hónapban sajnos elveszítettük, úgyhogy most már csak meg tudok emlékezni róla, nem tudom azt mondani, hogy akkor újra bemutatom egy dalát, hiszen már több dal nem születik tőle, de ami megmaradt, azzal tudunk rá emlékezni, úgyhogy hamar, Jani, ha most hallasz odafönt, remélem, hogy tetszeni fog ez a Double Decker, amit neked szántam emlékül. Jöjjön először a klasszikusod, a retro induló, és utána a nyáron nyalni, mert hát mit csináljunk nyáron, ha nem nyalunk? Mármint fagyit.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Igen, majd hétfőn jön Xill és a Rockvillám, de hát addig is ugye ilyen tájt azt szoktuk mondani régebben, amikor a kapitány van az ásban, hogy kapla, kapitány, ez jó idő a rockra. Úgyhogy akkor pitrangyó rádiót adka. És akkor jöjjön a rock, ha úgy akarod, de nem akármilyen rock jön, hanem metal. Méghozzá, na most kapaszkodjál meg, mert nem a normál metál jön, amire számítotok, hanem a Napoleon Boulevard féle metál. Ugyanis van két Napoleon Boulevard dal, amit metálosítottak. Igaz, hogy álljúval, de metálosították, úgyhogy jöjjön először a Júlia nem akar a földön járni, majd a legyetek jók, ha tudtok.

0: Maskura, tosszítsad a talicskát!
1: Maskura, drága, toszíthatod minden a talicskát az ágyba bele, vagy magadat a talicskával, nekem teljesen mindegy, de egy picikét maradjál még, légy szíves, jó? Mert van valami, amit kihagyhatatlan, tehát ezt kifejezetten csak neked, csak itt, csak most, jó?
0: Maskura, aludjál fekve, vagy dolgozz a 8 dolcsért.

Na, maskura, most már mehetsz aludni fekve, jó? Na, tényleg mindenkinek, aki esetleg nyugogóra tér, annak jó pihenést, jó éjszakát kívánok, de aki kitart, azt várom továbbra is, még jobbnál jobb zenékkel, hiszen még csak 50 van, már mint 8 óra 50, tehát még csak 9 óra 10 perc múlva, és még egy órán keresztül tart a jam, úgyhogy aki bírja, maradjon nyugodtan, sőt, még jöhettek is maskurát váltani. Váltóműszak, érted? Na, rock meg volt, most akkor menjünk technózni. Illetve menjünk el egészen konkrétan a hegyekbe. Menjünk el Tirolba. Baskula elment aludni, mi meg elmegyünk Tirolba, mit szóltok hozzá, úgyhogy jöjjön DJ Selecta és DJ Ötzi, a két DJ, és jön Tirol.

De hát egy kérésem van, aki a cseten van, Katán kívül, a legyen kedves már kicsit aktivizálni magát, ha tudja, mert ne kelljen már szegény Katának itt egyedül tartani a frontot, hát mennyivel egyszerűbb, hogyha többen vagyunk, és pörög a cset. Na, hát azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, meg csak írjatok rajta, úgyhogy tessék nyugodtan írni, és hát adjuk meg az alaphangot hozzá, ugye? Mit szoktak az országok csinálni a Tirolban például, vagy egyáltalán az Alpokban? Tudom havasigyopát szedni, meg bőrgatyába táncolni, meg azt az óriási tülköt tülkölni, de azok ki mit szoktak? Hát jódlizni! Na, hát akkor most jódlizunk, csak nem szandiféle jódlival, hanem techno jódlival. Várjál, mindjárt indítom.

Na, hát akkor köszöntök mindenkit a Jam második órájában, hiszen este 9 óra 1 perc van, és akkor a következő órát, tehát a másodikat indítsuk olyan dalokkal, amiket már előre jeleztem úgymond, a műsor elején, tehát hogy ismerős dalok, de kicsit másképp. Esetünkben jöjjön először a Fiesta és a Bonita egy Darwin remixben, majd, hogy meglegyen a Double Decker, ismét egy Darwin remix következik, csak ezúttal Chris Rudy és a Homokba rajzolt szerelem.

Na hát Kata azt szeretné, hogy maradja a cashnet 11-ig, ami fizikai képtelenség, sajnos, vagy nem sajnos, vagy hát kinek, hogy... Na, a lényeg az, hogy nem tudok cashnet 11-ig maradni, de egy kicsit, icipicit még azért ráhúzunk majd 10 óra után, jó? Tehát ennyit meg tudok ígérni, illetve azt meg tudom ígérni, hogy vasárnap este 4, azaz 4-es órában lesz Nosztalgia Vidám Park. Tehát ennyit tudok az ügy érdekébe tenni, sajnos 0-24-ben nem vagyok képes rádiózni, pedig vannak, akik azt szeretnék, ugye Kata? De hát ezért van ugye a podcast, tehát tessék oda menni szépen a bitangioradio.com oldalra, vagy ahogy Pinocchio szokta mondani, vagy én szoktam mondani, hogy bitangioradio.com. Na, ezen az oldalon van egy podcast menüpont, ott szépen tessék válogatni a különböző már feltöltött, meg még feltöltésre kerülő műsorok között, és akkor az időt kitölti addig, amíg nincs senki adásban, például. Bár akkor is nagyon jó zenéket játszik az Autó DJ, úgyhogy szerintem nem érdemes nagyon kattingatni, de egy alternatívának jól lehet a podcast menüpont is. Na, akkor a szolgálati közlemény is megvolt, és akkor jöjjön két utazó. Mármint a Krisztáltól, természetesen ez is egy Darwin remixben.

Na hát ne lehessen azt mondani, hogy nagyon túltolom a magyar dalokat, ezért hoztam külföldit is, igaz, hogy most csak egyet hirtelnyében, amit így rányultam és megtaláltam, úgyhogy jöjjön kicsit stílusos, mert technotronik, és ugye a Pump Up the Jam az adja magát, hogy a technotronik dala az ide valósít, de most nem az jön, hanem egy másik híres technotronik dal, a Get Up, méghozzá egy Huffenproof remix formájában.

Na hát Csámpás Rozi volt olyan drága, és felkeltette a figyelmet, meg a csetet, mert most akkor ketten nyomják Katával, és remélem, hogy tovább is bírjátok. Ha kitartatok este 10-ig, akkor majd jön még egy kis ajándék. Viszont addig térjük vissza egy picit a magyarokhoz, illetve nem is picit. De most első körben jöjjön egy eredeti felvétel, kivételesen egy eredeti, méghozzá a Groove House-tól az Úgy szeress.

Na és akkor a Groovehouse után jöjjön egy következő Double Decker. A Double Deckernek a szereplője, részvevője, vendége Náksi Attila. Mégpedig úgy, hogy először jön a Náksi és Brunner formáció, Mirtillel kiegészülve, és tőlük jön a Gyere velem, ti is gyertek velem, akkor most kiránduljunk mondjuk úgy a zenék szárnyán, vagy repüljünk, tetsz kinek, hogy tetszik, és ez megint egy Darwin remix lesz, illetve utána jön a Soho Party-nek egy lassú száma, kicsit felgyorsítva, hiszen ez lesz a Szolnoki Péter segítségével eladott Isten nyugosztál a szegélykémet is. Szóval a Szolnoki Péter segítségével előadott híres lágerük a Hiányról, szintén egy Darwin remix formájában.

Na, hát a kismeri Kozsónak, az Álmokfutó Kozsójának a munkásságát, az tudja, hogy zenei producer is volt, és a 90-es években, hát mondjuk úgy, hogy taroltak azok a bandák, akik nagy külföldi előadókat próbáltak magyarítani, vagy magyarosítani, tehát konkrétan ugye lekoppintották őket, és eladták őket teljesen vadonatúj produkcióként. Na, egy ilyenre tökéletes példa a Bubblegum nevű formáció, ami a magyarított Venga Boys akart lenni, hát mondjuk úgy, hogy azt nem mondom, hogy több, inkább kevesebb sikerrel, de ettől függetlenül fönnmaradt tőlük produkció, úgyhogy jöjjön a Nem adlak kölcsön egy Darwin Remixben.

Na hát akkor Venga Boys után térjünk vissza a magyarokhoz, és most mutatok egy olyan dalt, amire szerintem senki nem emlékszik. Vagy ha igen, akkor nagyon jól memóriátok, mert ez önmagában véve egy 26 éves dal, de a csavar rajta az, hogy a párost, hát mondjuk úgy, hogy elásták. Mármint úgy értem, hogy zeneileg elásták. Tehát fölkarolhatták volna jobban őket, vagy futtathatták volna jobban őket, de valamiért ugye eltűntek a süllyesztőbe. Lehet, hogy pont azért, mert, hogyan mondjam, más identitásúak, mint ahogy születtek. Na, és akkor még szépen fogalmaztam. Szóval jöjjön a Transix és a Tombol.

Na hát Mókuskának mennie kell, úgyhogy jó pihenést, jó éjszakát majd, amikor oda jutsz. És az a helyzet, hogy elfelejtettem az előbb mondani, de most akkor pótlom, hogy ez a Transix nevű formáció, ez valójában a Kristálos Kassa Tibinek a mutatványa, hát hogy mondjam, tehát ő karolta fel őket, és ő próbálta menedzselni őket, hát mint látjuk, kevesebb sikerrel. Aztán lehet az is a probléma, hogy mivel Fiesztával egy időben futottak, vagy a Fiesztát jobban fölkapták, mint tapasztaltuk, mint ezt a két srácot. Hát ez van. Akkoriban valahogy ez nem annyira volt téma. Na mindegy, hát azért ez van, ezt nem kell szeretni, én azért bemutattam, hogy emlékezzünk rá. Most viszont akkor jöjjön Geszti Péter duplán, hiszen tegnap megígértem Kuhár András barátunknak, hogy a javaslatára a másik olyan Geszti tanácsot is bemutatom, amit mindenki kell, hogy szeressen, mert szerintem mindenki szeretné, hogy legyen rohadt gazdag, úgyhogy akkor először is kezed fel annak, aki úgy gondolja, hogy szeretne rohadt gazdag lenni. Gondolom mindenki. Akkor mindenkinek kezed fel, és utána mindenki legyen rohadt gazdag.

Na hát lassan közeleg a vég, de azért mondtam, hogy még majd egy kicsit ráhúzunk. Addig is, amíg rá tudunk húzni, addig, hát ugráljunk Rihannakon, mert tegnap ugye volt Tarzan Boy a remix segítségével, akkor most jöjjön a férfi Tarzan, az UFO segítségével a 90-es évekből.

Na hát akkor változatosság kedvéért most megint egy külföldi előadó jön, megint egy remix formájában jön a Captain Hollywood Project, mert azban még nem volt, ugye? És hát többet és többet akarnátok, de hát nem tudok ennél többet adni, úgyhogy jöjjön a More and More egy bootleg remixben.

ha már ez így bejött nektek, akkor jöjjön még valami, szintén egy nem feldolgozás, csak egy revive, és hát ez is a 90-es évekből jön, a Labustól a Tonight is the Night. És utána jön az ajándék.

Na hát, 10 óra múlt, ezért aki kitartott, megérdemli az ajándékot. De utána lefekvés van. Na jó, nem. Szóval, az ajándék az az, hogy meghallgathatok egy dalt. Méghozzá nem is akármilyen dalt, mert hogy ez a dal eredetileg egy finn népdal volt, de szerintem ezt a finneken kívül sokan nem tudják. Ezt a finnek ugye úgy ismerik, hogy Ilman Polka. Vagy finnül mit jelent, azt nem tudom, de ez a neve, hogy Ilman Polka. Ennek készült egy pörgős feldolgozása, a Dolly Song, igen, így már biztos beugrik, ez a, hát egyesek szerint egy dundi szamár, mások szerint víziló, mindenki dönts el a klip alapján, hogy milyen állatra gondol, a lényeg az, hogy ez volt a Dolly Song, amit sokan ismernek. Na de most jön a csavar, mert ennek elkészült a magyar nyelvi változata, Hajnali Fény címmel, úgyhogy jöjjön Loretin és Eric Ray köröse a Hajnali Fény

Na hát mielőtt elbúcsúzom, azért kaptok még egy ajándékot, mert jó fej vagyok. És az a helyzet, hogy hát nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ki nem. Ugye aki a 80-as években még nem nagyon élt, az nem tudja, hogy a 80-as években volt egy jugoszláv sorozat a Magyar Televízióban, aminek a főszereplője volt egy kockás kalapos fiatalember, aki állandóan kávét kért, mert annyira leesett a vérnyomása. Na így megvan, hogy kiről van szó? Hát természetesen Bojanove Sódilovicsról, azaz jöjjön a Sódadal 2026-os változata.

No kérem, hát nem maradt más hátra, mint előre, azaz megköszönöm mindenkinek a megtisztelő és kiszültető figyelmét ebben a bő két órában. Remélem élveztétek a mai lekvárt. Mindenkinek jót kentem a fülébe? Bízom benne. És ha tetszett, akkor várlak vissza titeket, hiszen vasárnap este 6 órától 4 órán keresztül, azaz kerülbelül mostanáig, lesz Nosztalgia Vidán Park, ilyen 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, hát ami a nosztalgiába így belefér. És hát szeretném megköszönni azoknak, akik a cseten kitartottak ilyen sokáig, Katának, Csámpás Azinak, Jánosnak néha főbukkan, illetve Szürke Kisegérnek, aki ugye nem volt aktív, de mint látom a füle itt volt. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, és mindenkinek jó pihenést kívánok, jó hétvégét, ne felejtsétek el, hogy holnap is jövünk, hiszen jön Mókuska is, jön Gébelen is, meg még ki tudja, hogy kiugrik be. Na, a lényeg az, hogy hallgassatok Bitang Jó Rádiót, mert ez a legfontosabb, jó? Na, ja, és hogy ne felejtsétek el, hogy bitangjóradio.com. Ez a weboldalunk címe, ezt kell követni. Na, hát búcsúzóul. Mit mondhatnék? Hát zene nélkül mit érek én, ugye? Úgyhogy jöjjön Máté Péter híres dala, picit másképpen, jó? Na, mindenkinek jó pihenést is, jó éjszakát!

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Pittorgyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: megszűnik?
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több, több, még több zene!
8: Emlékezzem még a fúj az életét, emlékezz még a minden régedét, emlékezz még a minden régedét.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.